0: így szedvestite sí szepírodi.
1: The hottest songs. I'm Miley Cyrus.
2: Autorádió.
0: Autorádió.
2: Autorádió.
3: Hey, it's Morgan Wallen.